szép sztori. Gyönyörű.

voltál, de te vadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az első fáj.

so cry.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épületvilágítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 4-e, reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Pécsett is életbe lépett az elsőfokú vízkorlátozás. Folytatódik a héten az országos szúnyoggyérítés. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több városhoz hasonlóan Pécsett is elrendelték az elsőfokú vízkorlátozást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőtől több tilalom is érvénybe lépett. A közparkok, kertek, pázsitok, ivóvízhálózatról történő tömlős locsolása tilos. A kerti úszómedencék vezetékes ivóvízzel való feltöltése, az autók tömlős mosása szintén tiltott. Ahogy tiltott a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása és az automata locsolók működtetése is. A korlátozás célja az, hogy a legfontosabb dolgokra a legnagyobb szükség esetén is jusson ivóvíz. A héten 8 megye 43 településén írtják a szúnyogokat, közölte hétfőn a katasztrófavédelem. A részletes heti tervből kiderül, Baranya néhány településén is lesz földi kémiai gyérítés. Hozzátették, a rendkívüli hőség miatt a honos fajok előfordulása csökkent, mert a folyók alacsony vízszintje miatt nincsenek jelentős tenyészőhelyek. Ugyanakkor többfelé problémát okoz az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte. Ismét nemzetközi kórus fesztiválnak ad otthont Pécs. A héten zajlanak a Pécs Kantát eseményei, melyen több száz énekes vesz részt. Kurzusok, nyilvános próbák és koncertek várják az érdeklődőket a hét folyamán. Előadásokra lehet számítani a pécsi köztereken, belvárosi udvarokban. Augusztus 7-én pedig a fesztivál résztvevői közös éneklést is tartanak a Széchenyi téren, melyhez bárki csatlakozhat. Szombaton a Kodály Központban gála koncertet tartanak, ahol Karl Orff Carmina Buránája is felcsendül. A részletekről a Pécs Kantát hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Munkanapát helyezésre kell számítani augusztusban. Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a csütörtökre esik. Az ezt követő péntek pedig szabad nap lesz, de előre le kell dolgozni, így 4 napos lesz az ünnepi hétvége. A NAP pécsi központi ügyfélszolgálatán most szombaton délelőtt 11:30-ig, míg a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári kirendeltségen délig fogadják majd az ügyfeleket. Augusztus 19-én szerdán délután 2-ig tartanak majd nyitva, augusztus 20-án pedig nemzeti ünnepünkön minden kirendeltség zárva lesz. Augusztus 3-ától egészen a hónap végéig zárva tart a Pécsi Tudásközpont, így ebben az időszakban a helyben igénybe vehető könyvtári szolgáltatások szünetelnek, adta hírül az intézmény. A könyvtár tájékoztatása szerint a nyári zárvatartást követően szeptembertől a Tudásközpont ismét a megszokott rend szerint várja az olvasókat. A Baptista Szeretetszolgálat idén újra megszervezte a Sulipak kampányt. Az iskolakezdés támogató akcióban a tervek szerint 4000 csomagot osztanak majd ki a rászoruló családok gyermekeinek, jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A támogatók segítségét, adományait augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják. Emellett szeptember 1-től a fenntartásukban lévő 11 iskolában is le lehet majd adni az adományokat. A sulidoboz.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. A hőség miatt változik egyes kormányablakok nyitvatartása. Ahogy azt korábban már a NAV is jelezte, a kormányablakokban is módosul az ügyfélfogadás rendje. Péntekig azokon az ügyfélszolgálatokon, ahol nem működik légkondicionáló berendezés, az ügyfélfogadás délelőtt 11 órakor befejeződik. Emellett az augusztusi áthelyezett munkanap miatt Baranyában is több kormányablak is nyitva tart szombaton. Az aktuális nyitvatartásról az egyes kormányablakok elérhetőségei lehet tájékozódni. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Harkányi Gyógyfürdő. Az intézmény a honlapján azt írja, augusztus 3-ától a csúszdaparkok és a szaunavilág átmenetileg naponta déltől délután 3:45-ig tart majd nyitva. A lett fal működését szüneteltetik. A fürdőpark dísz- és közvilágítását zárás után lekapcsolják, az irodákban pedig kikapcsolták a légkondicionálást. A medencék és a gyújtszolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek a megszokott rendben. Két fontos információt is közzétett a Délkom a honlapján. A társaság azt írja, augusztus 4-én, kedden a Bújhi hulladékudvar tervezett áramszünet miatt zárva tart. Augusztus 10-én, jövő hétfőn, a Kökényi telephelyen lesz áramszünet. A szolgáltató ezen a napon hulladékot csak korlátozottan, kizárólag előre egyeztetett időpontban tud befogadni. Így aki teheti, ne erre a napra ütemezze a hulladékbeszállítást. 3-ra emelkedett a vasárnapi Nagycsány közelében történt baleset áldozatainak száma. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint augusztus 2-án a délelőtti órákban egy motor és egy személyautó ütközött, miután a motoros egy kanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol neki csapódott a szemből érkező szabályosan közlekedő autónak. A motor két utasa a helyszínen életét veszítette. Az autó sofőrjét többszöri újraélesztés után kórházba szállították, ám a délután folyamán ő is elhunyt. A gépkocsi másik utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. 8 hektáron égett egy füves terület vasárnap délután Pécsett a Kanizsai Dorottya úton. A tűz egy napelemparkban keletkezett, a rendszert nem károsította, ám a raklapokon tárolt napelemtáblák is meggyulladtak. Ezeket a pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, a füves területet pedig kéziszerszámokkal oltották el. A dolgozók áramtalanították, majd átvizsgálták a rendszert. A tűz csak a raklapokon tárolt napelemekben tett kárt, személyi sérülés nem történt. 4 méter mély aknába zuhant lovakat mentettek ki a tűzoltók a Baranyai Lothárdon. Mindezt a katasztrófavédelem közölte a honlapján vasárnap. A hagymás dűlőben található akna fedele több egyenként csaknem fél tonnás darabra tört szét, és az állatok felett lógott. Pécsi és mohácsi hivatásos tűzoltók két munkagéppel és egy darúval távolították el a betonlapokat, majd a két csikót kiemelték a mélyből. Múlt hétvégén rendezték a labdarúgó Magyar Kupa mérkőzéseit, emiatt a héten két fordulót is játszanak a labdarúgó NB3-ban. Augusztus 5-én szerdán kerül sor a tervek szerint a második forduló meccseire. A PMFC ezúttal a Sárbogárd vendége lesz, míg a PTE Peac ebben a fordulóban a Budafokhoz utazik. Mind a két találkozó délután 17:30 kezdődik. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx vasárnap 8 ponttal legyőzte az Indiana Fever-t az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. Ezzel sorozatban 10. sikerét aratta, és továbbra is az első helyen áll a ligában. A találkozón Juhász Dorka is pályára lépett, 11 perc alatt 2 pontot, valamint egy-egy lepattanót és gólpasszt írtak fel a neve mellé. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok augusztus 4-én, kedden, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Domonkosok és Dominikák. Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A Simply Red zenél mindjárt. Énekel Charlie, de csak Junior Jack után mindenki valaki. Az óra pedig a Stupid Disco-val indul. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-e van a Humánum napja Magyarországon 2001 óta. Raoul Wallenberg születésének napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. Wallenberg emlékét ma hazájában és Budapesten is számos emlékhely, utca, dombormű, szobor és emlékpark egyesület őrzi. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgári címet is kapott, a 8. kerületben humán szakképző iskola vette fel nevét. Ez a nap az emberi helytállásról és bátorságról szól, és nem csak Magyarországon. És szól egy újabb sláger is közben a 90-es és 2000-es évekből. Shakirától ez a Lookup.

0: Best FM, a legjobb zenék, bedurvít a kánikula. Ma még a tegnapinál is egy fokkal melegebb lesz. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön fél hét. Jó reggelt! A Pussycat Dollst halljuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett is bevezették az elsőfokú vízkorlátozást. Napközben 38 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Több városhoz hasonlóan Pécsett is elrendelték az elsőfokú vízkorlátozást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőtől több tilalom is érvénybe lépett. A közparkok, kertek, pázsitok, ivóvízhálózatról történő tömlős locsolása tilos. A kerti úszómedencék vezetékes ivóvízzel való feltöltése, az autók tömlős mosása szintén tiltott. Ahogy tiltott a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása és az automata locsolók működtetése is. A korlátozás célja az, hogy a legfontosabb dolgokra a legnagyobb szükség esetén is jusson ivóvíz. 8 hektáron égett egy füves terület vasárnap délután Pécsett a Kanizsai Dorottya úton. A tűz egy napelemparkban keletkezett, a rendszert nem károsította, ám a raklapokon tárolt napelem táblák is meggyulladtak. Ezeket a pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, a füves területet pedig kéziszerszámokkal oltották el. A dolgozók áramtalanították, majd átvizsgálták a rendszert. A tűz csak a raklapokon tárolt napelemekben tett kárt, személyi sérülés nem történt. Múlt hétvégén rendezték a labdarúgó Magyar Kupa mérkőzéseit, emiatt a héten két fordulót is játszanak a labdarúgó NB3-ban. Augusztus 5-én szerdán kerül sor a tervek szerint a második forduló meccseire. A PMFC ezúttal a Sárbogárd vendége lesz, míg a PTE Peac ebben a fordulóban a Budafokhoz utazik. Mind a két találkozó délután 17:30 kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár-Dűlő bevezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csak nem zavartalan lesz a napsütés, helyenként megjelenhet egy-két gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán, a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék a hét második napján, csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Az itt-ott megjelenő gomoly felhőkből lényeges érdemi csapadék nem várható. 37-41 fokos forróságra kell készülnünk, és hát közben nem hiányozhatnak a hűsítő slágerek sem a 90-es és 2000-es évekből, mint például a következő nagyon kellemes, lüktetésű és hangulatú szóló Király Viktortól a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 7 óra, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 4-e kedd legfrissebb híreit, aztán hozom szépen sorjában újból a legjobb zenéket, köztük Cisco Tongsongját. És zenél a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is elindította Sulipak akcióját a Baptista Szeretett Szolgálat. Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Baptista Szeretett Szolgálat idén újra megszervezte a Sulipak kampányt. Az iskolakezdés támogató akcióban a tervek szerint 4000 csomagot osztanak majd ki a rászoruló családok gyermekeinek, jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A támogatók segítségét, adományait augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják. Emellett szeptember 1-től a fenntartásukban lévő 11 iskolában is lehet majd adni az adományokat. A sulidoboz.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Harkányi Gyógyfürdő. Az intézmény a honlapján azt írja, augusztus 3-ától a csúszdaparkok és a szaunavilág, átmenetileg naponta déltől délután 3:45-ig tart majd nyitva. A LED-fal működését szüneteltetik. A fürdőpark dísz- és közvilágítását zárás után lekapcsolják, az irodákban pedig kikapcsolták a légkondicionálást. A medencék és a gyógyszolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek a megszokott rendben. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx vasárnap 8 ponttal legyőzte az Indiana Fever-t az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. Ezzel sorozatban 10. sikerét aratta, és továbbra is az első helyen áll a ligában. A találkozón Juhász Dorka is pályára lépett, 11 perc alatt 2 pontot, valamint 1-1 lepattanót és gólpasszt írtak fel a neve mellé.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Kedden is folytatódnak Pécsette a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsette a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlőbe vezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csaknem zavartalan lesz a napsütés, helyenként megjelenhet egy-két gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán, a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Egy hűvös, remélhetőleg klimatizált klubban indul ez az óra, legalábbis képzeletben. In the Club 50 Cent érkezik, aztán hamarosan Fiú Bandák csatáznak, Five, Westlife és a BSV egy dalát is meghallgatjuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, és kitartást a forróság végéig, ami, ha minden igaz, úgy tűnik majd a hétvégén érkezik, már mint a hidegfront, ami véget vet a forróságnak, és leredukálja a kánikulává. Félreértés ne essék, még ekkor is 30 fok körül lesz a maximum, de hát a 40-hez képest ez már hűvösnek számít, ugye? Egyébként pedig 2011-ben ezen a napon, azaz augusztus 4-én mérték az adott évben 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék összeget méghozzá Villányban, 114 mm eső hullott le 24 óra leforgása alatt. Sajnos erre most nincs esély, bár nagyon nagy szükség lenne rá. A folytatása Best Life-val telik, szól már is az Uptown Girl a Besten. Jó reggelt!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: ezt a fem a legjobb zenék, hogy milyen időnk lesz augusztus 4. napján, kiderül a hírek végén. Spoiler, forró. 0620-55-55-155, ha közben dugó baleset van valahol, várom a közlekedési infót. A hírek után pedig indítom a Spice Girls Spice Up Your Life című slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten újabb helyszíneken folytatódik az országos szúnyoggyérítés. Ma is kánikula lesz, 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten 8 megye 43 településén írtják a szúnyogokat, közölte hétfőn a katasztrófavédelem. A részletes heti tervből kiderül, Baranya néhány településén is lesz földi kémiai gyérítés. Hozzátették, a rendkívüli hőség miatt a honos fajok előfordulása csökkent, mert a folyók alacsony vízszintje miatt nincsenek jelentős tenyészőhelyek. Ugyanakkor többfelé problémát okoz az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte. Munkanapáthelyezésre kell számítani augusztusban. Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a csütörtökre esik, az ezt követő péntek pedig szabad nap lesz, de előre le kell dolgozni, így 4 napos lesz az ünnepi hétvége. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálatán most szombaton délelőtt 11:30-ig, míg a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári kirendeltségen délig fogadják majd az ügyfeleket. Augusztus 19-én szerdán délután 2-ig tartanak majd nyitva, augusztus 20-án pedig nemzeti ünnepünkön minden kirendeltség zárva lesz. 3-ra emelkedett a vasárnapi Nagycsány közelében történt baleset áldozatainak száma. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint augusztus 2-án a délelőtti órákban egy motor és egy személyautó ütközött, miután a motoros egy kanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol neki csapódott a szemből érkező szabályosan közlekedő autónak. A motor 2 utasa a helyszínen életét veszítette. Az autó sofőrjét többszöri újraélesztés után kórházba szállították, ám a délután folyamán ő is elhunyt. A gépkocsi másik utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlőbe vezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csaknem zavartalan lesz a napsütés, helyenként megjelenhet 1-2 gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán, a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 4-én, kedden, Domonkos Dominika napja van. Sok boldogságot kívánok nekik, és a szülinaposoknak is. 205 éve ezen a napon született Louis Vuitton, a francia divattervező, a róla elnevezett divatház feje. 1901. augusztus 4 megszületett Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes. What a wonderful world. 1955-ben ezen a napon született Billy Bob Thornton, Oscar-díjas amerikai színész, Angelina Jolie ex-e, rendező, forgatókönyvíró többek között az Armageddon, a Szörnyek keringője vagy a Tapló télapó filmek sztárja. ...1961-ben a mai napon született Barack Obama, Nobel-díjas amerikai jogász, politikus, az Egyesült Államok 44. elnöke. 1981. augusztus 4. megszületett Meghan Markle, amerikai színésznő, a brit királyi család tagja, Harry herceg felesége. 92-es születésű ikrek Cole és Dylan Spurs zárják, utóbbi 2018 óta Palvin Barbaránk párja. Ja, egyébként az úriember amerikai színész, aki a Zack és Cody élete című tévésorozatnak köszönhetően vált ismerté. Emellett láthattuk például Adam Sandler Apofej című moziában is, és ő alakította a Jó barátokban rossz fiát annó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 8 óra, jó reggelt, kitartást a forróság végéig, hogy pontosan meddig tart, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy a hétvégéig el kell viselnünk a 40 fok körüli maximumokat, úgyhogy pont jókor jön majd a következő órában a halott pénz bátorítása.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt lesz a Punjabi MC is. De előbb friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is elindította Sulipak akcióját a Baptista Szeretett Szolgálat. Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Baptista Szeretett Szolgálat idén újra megszervezte a Sulipak kampányt. Az iskolakezdés támogató akcióban a tervek szerint 4000 csomagot osztanak majd ki a rászoruló.

0: Családok gyermekeinek, jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A támogatók segítségét, adományait augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják. Emellett szeptember 1-től a fenntartásukban lévő 11 iskolában is le lehet majd adni az adományokat. A sulidoboz.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. Ismét nemzetközi kórus fesztiválnak ad otthont Pécs. A héten zajlanak a Pécs Kantát eseményei, melyen több száz énekes vesz részt. Kurzusok, nyilvános próbák és koncertek várják az érdeklődőket a hét folyamán. Előadásokra lehet számítani a pécsi köztereken, belvárosi udvarokban. Augusztus 7-én pedig a fesztivál résztvevői közös éneklést is tartanak a Széchenyi téren, melyhez bárki csatlakozhat. Szombaton a Kodály Központban gála koncertet tartanak, ahol Karl Orff Carmina Buránája is felcsendül. A részletekről a Pécs Kantát hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Augusztus 3-ától egészen a hónap végéig zárva tart a Pécsi Tudásközpont. Így ebben az időszakban a helyben igénybe vehető könyvtári szolgáltatások szünetelnek, adta hírül az intézmény. A könyvtár tájékoztatása szerint a nyári zárvatartást követően szeptembertől a Tudásközpont ismét a megszokott rend szerint várja az olvasókat.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Kedden is folytatódnak Pécsette a Veres Endre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsette a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlő bevezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csaknem zavartalan lesz a napsütés, helyenként megjelenhet egy-két gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán, a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 4. kedd. Sok boldogságot, kedves domonkosok, dominikák és szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk, ahol akár őket is lehet ünnepelni, de a közlekedési infókat is ide várom. 0620 55 55 155. Ebben a fél órában hozom a TLC-t, jön majd a Rednecks, elsőként pedig Robbie Williams a The Road to Mendeley-jel. Max M. Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

Best FM, ha a legjobb zenék. A feleségem mondta tegnap este 6-7 körül, valahová elment autóval, hogy olyan volt, mint egy katasztrófa filmben, alig voltak emberek az úton. Hát valami ilyesmi lehet most is a helyzet, mert hogy a szokásosnál is sokkal-sokkal enyhébb szerencsére a forgalom képe. Nem tudok balesetről, dugóról, ha mégis bárki ilyennel találkozik. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től most a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nem enyhül, sőt, egyre inkább bekeményít a forróság. A hétvégéig, a hidegfront érkezéséig ki kell bírnunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és igyekszem hozzájárulni a következő fél órában is a komfortérzetünkhöz kellemes, nem túl gyors, hűsítős lágerekkel is, bár pont a hírek utáni nem egy ilyen lesz. Rosella, Everybody's Free, ezzel megyünk tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett is bevezették az elsőfokú vízkorlátozást. Napközben 38 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Több városhoz hasonlóan Pécsett is elrendelték az elsőfokú vízkorlátozást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőtől több tilalom is érvénybe lépett. A közparkok, kertek, pázsitok, ivóvízhálózatról történő tömlős locsolása tilos. A kerti úszómedencék vezetékes ivóvízzel való feltöltése, az autók tömlős mosása szintén tiltott. Ahogy tiltott a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása és az automata locsolók működtetése is. A korlátozás célja az, hogy a legfontosabb dolgokra a legnagyobb szükség esetén is jusson ivóvíz. 8 hektáron égett egy füves terület vasárnap délután Pécsett a Kanizsai Dorottya úton. A tűz egy napelemparkban keletkezett, a rendszert nem károsította, ám a raklapokon tárolt napelem táblák is meggyulladtak. Ezeket a pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, a füves területet pedig kéziszerszámokkal oltották el. A dolgozók áramtalanították, majd átvizsgálták a rendszert. A tűz csak a raklapokon tárolt napelemekben tett kárt, személyi sérülés nem történt. Múlt hétvégén rendezték a labdarúgó Magyar Kupa mérkőzéseit, emiatt a héten két fordulót is játszanak a labdarúgó NB3-ban. Augusztus 5-én szerdán kerül sor a tervek szerint a második forduló meccseire. A PMFC ezúttal a Sárbogárd vendége lesz, míg a PTE Peac ebben a fordulóban a Budafokhoz utazik. Mind a két találkozó délután 17:30 kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlő bevezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csaknem zavartalan lesz a napsütés, helyenként megjelenhet egy-két gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán, a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Kiss FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-én kedden csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk. Itt-ott egy-két kósza gomoly felhő fölénk tévedhet, de komolyabb csapadék nem várható belőlük. 37-41, holnap 38-42, csütörtökön is ugyanennyi, és még pénteken is kitart a forróság, sőt, ha minden igaz, szombaton is, de valamikor ott érkezik egy hidegfront, ami aztán kánikulává redukálja a forróságot, de még akkor is 30 fok körül lesz majd a maximum. Annak azonban már nagyon fogunk örülni. Az olyan idézőjeles, normál nyári kánikulai hőmérséklet, de nem sivatagi forróság. Mert hogy az élet egy virág, és kell neki a normális hőmérséklet és a víz utánpótlás is, sőt, az most nagyon-nagyon kellene. Life is a Flower, az Ace of Base folytatja.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy se.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk augusztus 4-e friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, a következő órában biztosan a No Doubt-é. És énekel majd Rúzsa Magdi Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy
1: hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is elindította Sulipak akcióját a Baptista Szeretett Szolgálat. Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Baptista Szeretett Szolgálat idén újra megszervezte a Sulipak kampányt. Az iskolakezdés támogató akcióban a tervek szerint 4000 csomagot osztanak majd ki a rászoruló családok gyermekeinek, jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A támogatók segítségét, adományait augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják.

0: Emellett szeptember 1-től a fenntartásukban lévő 11 iskolában is lehet majd adni az adományokat. A sulidoboz.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Harkányi Gyógyfürdő. Az intézmény a honlapján azt írja, augusztus 3-ától a csúszdaparkok és a szaunavilág, átmenetileg naponta déltől délután 3:45-ig tart majd nyitva. A letfal működését szüneteltetik. A fürdőpark dísz- és közvilágítását zárás után lekapcsolják. Az irodákban pedig kikapcsolták a légkondicionálást. A medencék és a gyógyszolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek a megszokott rendben. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx vasárnap 8 ponttal legyőzte az Indiana Fever-t az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. Ezzel sorozatban 10. sikerét aratta, és továbbra is az első helyen áll a ligában. A találkozón Juhász Dorka is pályára lépett, 11 perc alatt 2 pontot, valamint egy-egy lepattanót és gólpasszt írtak fel a neve mellé.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlő bevezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csaknem zavartalan lesz a napsütés, helyenként megjelenhet egy-két gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán, a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kitartást kívánok a forróság végéig, ami, ha minden igaz, majd akkor valamikor hétvége tájékán érkezik. Ebben az órában pedig olyan előadók, mint Adamski, aki belökte Seal karrierjét is. Énekel Kim Mazel, szól a Young Hearts Run Free. Itt lesz Will Smith, mindenek előtt Vanessa Amorosi. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dolg.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: Jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Egyrészt dolgoznak az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban mindkét oldalon egy sávot lezártak. A határ felé és a főváros felé is kisebb torlódásra kell készülni. A 77-es főúton pedig Tapolca térségében felborult egy autó a 43-as kilométernél. Csak a félútpálya járható. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A No Doubt-tal megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Oli Mörsz slágere folytatja a kedreggelt, Dance With Me Tonight, aki pedig így tenne, mármint hogy táncolna ma este, az megteheti. Nálunk minden nap a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak, más-más stílusban, de mindenképpen mixben este 6 és 8 óra között. A műsor címe Night Shift, a házigazda White Boy, a mai rezidens pedig DJ Hangya lesz, aki funkit hoz a tarsójában. Persze a házigazda is az adott nap stílusában keber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hey, ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend out.

Best FM, a legjobb zenék. Még jó pár nap forróság, még a hét elején járunk, és csak a hétvégén jön a hideg front, és reméljük tényleg jön, mert már hét közepére is ígérték még a múlt héten, de aztán egyre tolódott. Addig viszont 37-41, holnap 38-42 fokos forróság vár ránk. Vigyázzon magára mindenki, ha lehet klimatizált helységben vagy árnyékos szobában töltsük ezt a pár napot. Egy csomó helyen engedélyezték a home office-t is. Szóval csak óvatosan, közben hozom, ha jobbnál jobb zenéket, most Janet Jacksonét, az All For You a Besten. Best FM. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Hallhatjuk Shania Twaint, akinek életéről, mert hogy igazán mozgalmas volt és drámai, szóval az életéről hamarosan film készül. A későn kelők pedig Berire vagy Berivel ébredhetnek. Hívható SMS-vel.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten újabb helyszíneken folytatódik az országos szúnyoggyérítés. Ma is kánikula lesz, 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten 8 megye 43 településén írtják a szúnyogokat, közölte hétfőn a katasztrófavédelem. A részletes heti tervből kiderül, Baranya néhány településén is lesz földi kémiai gyérítés. Hozzátették, a rendkívüli hőség miatt a honos fajok előfordulása csökkent, mert a folyók alacsony vízszintje miatt nincsenek jelentős tenyészőhelyek. Ugyanakkor többfelé problémát okoz az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte. Munkanapát helyezésre kell számítani augusztusban. Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a csütörtökre esik, az ezt követő péntek pedig szabad nap lesz, de előre le kell dolgozni, így 4 napos lesz az ünnepi hétvége. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálatán most szombaton délelőtt 11:30-ig, míg a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári kirendeltségen délig fogadják majd az ügyfeleket. Augusztus 19-én szerdán délután 2-ig tartanak majd nyitva. Augusztus 20-án pedig nemzeti ünnepünkön minden kirendeltség zárva lesz. 3-ra emelkedett a vasárnapi Nagycsány közelében történt baleset áldozatainak száma. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint augusztus 2-án a délelőtti órákban egy motor és egy személyautó ütközött, miután a motoros egy kanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol neki csapódott a szemből érkező szabályosan közlekedő autónak. A motor 2 utasa a helyszínen életét veszítette. Az autó sofőrjét többszöri újraélesztés után kórházba szállították, ám a délután folyamán ő is elhunyt. A gépkocsi másik utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás

0: útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlőbe vezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint ma csaknem zavartalan lesz a napsütés. Helyenként megjelenhet egy-két gomoly felhő az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél ma is többfelé élénk lehet a nap folyamán. A legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk majd.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, augusztus 4-én kedden, Domonkosok, Dominikák, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és olyan zenékkel készültem, mint Shakira egy dala, az Underneath Your Clothes, itt lesz a Nox, az Outkast, nem sokára Nana a Lonely-val, de csak is Jessie J után.
1: Best FM.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

0: Best FM, a legjobb zenék. Eredetileg egy Liverpooli The Alice nevű zenekar és 1988-as, a Sixpence None the Richer 99-es slágere a There She Goes, amely közvetlenül a Kiss Me giga sikere után betonozta be a zenekart a pop történelembe.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön a főváros felé Örkénynél, illetve a határ felé Kecskemétnél is dolgoznak egy-egy sáv zárásával, mindkét helyen torlódásra kell készülni. Ugyanez a helyzet az M7-esen a határ felé Balatonszemesnél, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a 135-ös kilométernél csak a belső sáv járható, és nagy a torlódás az M0-áson és Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé vezető oldalon, ahol szintén munkavégzés a több mint 4-5 kilométeres torlódás oka. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, 11 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Egy régi ismerős, Ivla Rock is itt lesz. És hozom Subbase Monstert. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Reklám. Hogyan tudnék élni nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
2: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, fokhagyma krémleves pirított kenyérkockákkal, az A menü sertéssült pecsenyeszafttal, sajtos nokedlivel, a B menü paralja töltött rántott palacsinta sajtmártással, a C menü paprikás krumpli csipetkével, füstölt házi kolbásszal, a Paleo menü 3290 forintért, konyos sertésragú leves, békönbeteket nílusi sügér kaporszósszal, sült zöldségekkel.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Továbbra is működik egy turbina Pakson. Mégsem őrködnek krokodilok egy izraeli börtön körül. Napsütés kánikula vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina Pakson. Erről számolt be reggel a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, de akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centit emelkedett. Halálos áldozatai is vannak az ukrán drón támadásnak a moszkvai régióban. Az eszközök az orosz főváros határától mintegy 50 kilométerre csapódtak be egy ipari övezetben. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. 5 ember meghalt, 6 pedig megsebesült. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
4: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
3: Mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki, benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta a döntést.

0: Nagyon meleg lesz a következő napokban is, híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a legforróbb napokhoz, a legforróbb órákhoz. Ez így van per pillanat, hiszen 11 órát hagytuk el, augusztus 4 kedd, messze még a hétvége, ami elhozza az enyhülést. Úgyhogy jöjjenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen és remélhetőleg hűsítő slágerei, olyanok, mint James Blunttól a Bonfire Heart, vagy Kanye Williamstől a Saturday. Az órát Sophie Ellis-Bextor és a Get Over You indítja.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Saturday Night a következő dal címe, a Wigfieldtől, és hát valamikor akkor jön majd az enyhülést hozó hideg front. Addig ki kell bírnunk, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a forrósághoz. Vigyázzunk jobban egymásra, figyeljünk jobban egymásra, és magunkra is, ha bárki rosszul érzi magát, kérjen segítséget, és figyeljünk a többiekre is, hogyha szédelegnek. És persze az utakon is nagyon fontos, hogy türelmesebben, a kánikulában cefetül romlik a reakcióidőnk, úgyhogy ne toljuk neki ezerrel, míg ha a Wigfield slágere egy kicsit tempós is, utána jön egy kis lassulás a Bagosi Brothers Company-val, és James Blunt-tal itt a Besten.
1: Best FM.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Friss közlekedési információk egyrészt Attilától, ha a fővárosból, aki azt írja, brutál dugó van a Könyves Kálmánon, a Mester utca és az Üllői út között, a Rákóczi híd felé vezető oldalon. Ezen kívül óriási a dugó az M0-áson az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál, ahol a külső sávot lezárták munkavégzés miatt, 5-6 kilométeres a torlódás, és szintén lassabb az M5-ös a főváros felé az M0-ás csomópont előtt, illetve a határ felé Kecskemétnél. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jönnek a friss hírek, aztán B. Németh Dia a Black Eyed Peas slágerével, a Where is the Love-vel startol a délután. Jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfekvésre.

0: A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gog.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusion Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
0: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
3: Millimétereken múlt a paksi erőmű lekapcsolása. Erdőtűzzel küzdenek Hollandiában. Péntekre kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbinapakson. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt mondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország. Hajnali 1:30-kor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy 44 év után először teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Rövidesen azonban megállt a hetek óta tartó apadás, reggelre a paksi szint 2 centit emelkedett és a helyzet stabilizálódott. A kormányfő szerint az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezért a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kéri, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az összefogás eredményeként egyébként az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
3: Erdőtűz pusztít Hollandiában. A lángok az ország keleti részén a német határtól nem messze csaptak fel egy természetvédelmi területen, és a szárazság miatt gyorsan terjednek. A füst miatt egy kempinget kiürítettek, a térségben pedig nem járnak a vonatok, mivel a tűzoltók közvetlenül a sínek mellett dolgoznak. Hollandiában hetek óta nem esett jelentős eső, az ország vízhiánnyal küzd. Híreink végén pedig nézzük, milyen idő várható nálunk a következő napokban. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Augusztus 4-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, ami annyit jelent, hogy indul is a Best délután ezúttal velem, Bénémet Diával. Örülök, hogy ma is együtt töltjük ezt a délutánt, én ígérem, a legjobb zenéket hozom cserébe. Hozom hamarosan az Airi Mafiától a Volt egy álmom című slágerüket, na de itt lesz Dennis is, most pedig a Black Eyed Peas indít.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: igazi hős, benned is benne. Dennis MC.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She's the One, Robbie Williams egyik legismertebb és talán legérzelmesebb dala, amely 1999-ben jelent meg. Egy romantikus vallomás, amely arról szól, amikor valaki megtalálja azt az embert, aki igazán különleges számára. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg az ausztrál World Party írta. Robbie feldolgozása azonban sokkal nagyobb sikert aratott világszerte. A She's the One az egyik legkedveltebb Robbie Williams dal lett, amely ma is gyakran felcsendül romantikus pillanatokban. Ez jön most itt a Best FM-en.

0: Beszélem a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a folytatásban is, mutatom.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, népszerűbbek lettek a balatoni Intercity és Express vonatok. Egyelőre kitart a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán elmondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország, hajnali fél kettőkor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Reggelre azonban a paksi szint 2 centit emelkedett. A kormányfő a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kérte, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, nézik például az üzemek tényleges kapacitását, az anyagfelhasználást, a kibocsátást, a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz. A főszezon első hónapjában a tóhoz tartó Intercity és Express vonatokat csaknem 5%-kal többen választották, mint tavaly ilyenkor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikli szállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a szerelvényeken. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a NÉBIH. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor haza

0: érkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát.
1: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek egy óra után, és hozom a legjobb zenéket. Én Béni Meddia vagyok, és hamarosan jön Pitbull, itt lesz Dash, és most pedig Justin Timberlake-kel megyünk tovább. A Trolls című animációs film betétdalaként vált világszerte ismerté a most következő dala.
2: Best FM.

nem a legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dolgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járdadűh. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek, emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról, könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. A tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. A kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le együtt a stresszt a legjobb zenék társaságában itt a Besten.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hozom a folytatásban is. Itt lesz például az Animal Cannibals.
2: Ülünk a vonaton,
1: és a 2000-es évek tini bálványa Avril Lavigne is velünk tart majd.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes

0: 4 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap Akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demi 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusion Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
0: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Sok áramot spóroltak a háztartások, erre a folytatásban is szükség lesz. Nehéz hetek várnak az allergiásokra. Túszul ejtette volt nejét itt a vádemelés.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Hozzátette, péntektől megérkezik a lehűlés és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismételt azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal. A kormányfő szerint az energiafelhasználás tegnap és tegnap előtt 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett csúcsnál. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
5: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
4: Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá 2 gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, összesen 9 bűncselekményért számoltatják el. A kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen neteztek és sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescei Tudományegyetem felmérése. Több mint 5007 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát.
3: Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél enyhítheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már több felhőt és záporokat is ígér, a Dunántúlon legfeljebb 34, másfelé még 35-39 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: slágerei.
1: Csodás kedd délután kívánok mindenkinek, 2 óra után is, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább Avril Lavigne-nel, a 2000-es évek elejének egyik meghatározó pop-punk előadója, ugye, aki már tinédzserként világhírű lett. Egy 2002-es slágerét pörgetem már is, ez a Skater Boy, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Never Be The Same Again-nel megyünk most tovább, Belanissi egyik legsikeresebb szóló dalával, amely 2000-ben jelent meg, és nem sokkal a Spice Girls siker korszaka után. A dalban közreműködik Lisa Loops a TLC-ből, ami különleges R&B hangzást ad a számnak, egy mély érzelmi átalakulásról szól, amikor egy kapcsolat teljesen megváltoztat valakit. A letisztult modern hangzás és Melanie erőteljes éneke miatt a szám több országban lista vezető lett. Ez a dal segített neki tulajdonképpen abban, hogy komoly szóló előadóként is elismerjék. Már érkezik is Never Be The Same Again a Best FM.

0: Beszéltem a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Roszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Veszte fel, a legjobb zenék, ez volt Nio és a Sexy Love. Hamarosan jön 50 Cent, és előtte a legfrissebb hírek érkeznek, hiszen mindjárt 3 óra van. A 4-es street-tel pedig már robogunk, és tovább szól az üzenet a távolból a Veszte Fel-es kedvencek között.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kaponyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Setti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Pécsi cégek és létesítmények is spórolnak az energiával. Folytatódik a kánikula, holnap 39 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Pécsett több intézménynél. A Zsolnai Örökségkezelő azt közölte, naponta délután 5 és este 10 óra között lekapcsolja klímaberendezéseit és a folyadékhűtőket. Emellett a Kodály Központ és a Zsolnai negyed díszkivilágítását. A tükebusz módosította az elektromos buszok töltési idejét, azért, hogy ne a csúcsidőszakban terheljék a villamos energiát.

0: orfői túrendszer, azon belül a legnagyobb, a Pécsi tó vízállása azonban nem marad el a szokásostól, közölte a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A társaság azt is hozzátette, a Pécsi tó stabilitása lehetővé teszi, hogyha kell, akkor az alsó tavaknál pótolni tudják a vizet. Az aktuális vízállások a vízügy.hu oldalon követhetőek. Eredményesen pályázott kővágószőlős önkormányzata a Magyar Falu programban. A település közel 21,5 millió forintot nyert a művelődési ház és könyvtár felújítására, melyből az épület homlokzata, lelátója és tetőterasza újulhat meg, emellett elvégzik a belső terek festését is. Több mint 38 millió forint érkezik egy új, szilárd burkolatú útszakasz kialakítására. A tervek szerint a pénzből az Arany János utca egy eddig burkolatlan szakaszán végzik el a fejlesztést. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani, a jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint továbbra is marad a kánikula. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. Térségünkben többfelé élénk lehet a nap folyamán a déli szél. A hőmérséklet éjszaka 21, napközben 39 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a kedd délután, a mikrofonnál este hatig H. Horváth László. Küzdjünk közösen a kánikul ellen, mondjuk hűsítő dalokkal, indítom a zenei maratont, velünk lesz majd a Melody Maker újdonsága, zenei a Backstreet Boys, előtte érkezik 50 Cent és a Candy Shop.
1: 101.7 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Jobbában zajlik a Roadpol akció, melynek célja, hogy a rendőrök felhívják a figyelmet a gyorshajtás veszélyeire, úgyhogy ebből már lehet sejteni, hogy a gyorshajtókat szűrik ki. 30-as, 889, 107-es, én pedig várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül este 6 óráig. Időjárással folytatjuk hamarosan, előtte viszont a dalokkal, itt lesz Mark Ronson, The Beavers, most pedig a 90-es évekből a Stacabo, szóval Here We Go, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Népiesen szólva olyan meleg van, hogy a béka szeme is kisül, a stúdió előtti hőmérőn 38 fokat olvastam le az imént. Ami pedig a folytatást illeti, az sem lesz különösebben hűvösebb, ugyanis holnap reggel nagyjából a 24-25 fok a jellemző, tehát meglehetősen meleg lesz, napközben 40, akár 41 fok is előfordulhat, csak úgy, mint csütörtökön és pénteken, szombaton már pár fokkal visszaesik a hőmérséklet 36-37 fokra, az igazi változás majd talán vasárnap érkezik egy gyenge hidegfronttal, egy kis esővel, és körülbelül 33-34-es csúcsokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan szól a klasszikus a Black Attack-től, Hát lesz az új évezredből, itt lesz itthonról Horváth Tamás, előtte zenél a pop nagyasszonya, aki éppen visszatérőben van, ő nem más, mint Madonna, Give It To Me, a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A folytatásban hozom a hűsítő programot szombatra, a helyszín a Sikondai Pihenőpark, ugyanis ott fogják megrendezni első alkalommal a Sikondai Pikniket. A programok 10 órakor kezdődnek arcfestéssel és légvárral, valamint bűvéssóval, aztán 11 órakor fellép a hangabanda, 1 órától lesz jóga a szobatban, 14 óra 30-tól jön a hangtálas meditáció, majd pedig érkeznek a fellépők, 4 órakor elszínpadra a Cats and Jazz, fél 6-kor a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap Akusztik fogja zárni. Én pedig hamarosan zárom az órát a Soul Searcher dalával 98-ból, ez a Kent Gedinál Best of Them.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen irány a tengeren túl, ahol az új évezredben a hatalmas népszerűségnek örvendett Ja Rule és Ashanti is, főleg együtt. Always on Time a Best FM-en hamarosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
2: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Setti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Pécsett is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás. Elhunyt Tillai Ernő, Pécs díszpolgára. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Több városhoz hasonlóan Pécsett is elrendelték az elsőfokú vízkorlátozást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőtől több tilalom is érvénybe lépett. A közparkok, kertek, pázsitok, ivóvízhálózatról történő tömlős locsolása tilos. A kerti úszómedencék vezetékes ivóvízzel való feltöltése, az autók tömlős mosása szintén tiltott. Ahogy tiltott a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, és az automata locsolók működtetése is.

0: két alkalommal is az Ebel díjat. Tillai Ernő tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének. Pécsett, Budapesten és Berlinben is volt egyéni kiállítása. Az Ebel díjak mellett számos egyéb elismerést is kapott élete során, 2017-ben pedig Pécs díszpolgárává választották. A Baptista Szeretetszolgálat idén újra megszervezte a Sulipak kampányt. Az iskolakezdés támogató akcióban a tervek szerint 4000 csomagot osztanak majd ki a rászoruló családok gyermekeinek, jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A támogatók segítségét, adományait augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják. Emellett szeptember 1-től a fenntartásukban lévő 11 iskolában is le lehet majd adni az adományokat. A sulidoboz.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. Változik a menetrend a labdarúgó NB3-ban. A rendkívüli hőségre való tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség módosította a bajnokság menetrendjét. Az eredetileg augusztus 5-ére szerdára tervezett mérkőzéseket elhalasztották. A tervek szerint ezeket egy héttel később, augusztus 12-én rendezik meg. A mérkőzések pontos kezdési időpontját később közlik. A harmadik forduló meccseit a jelen állás szerint szombaton és vasárnap megrendezik.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint továbbra is marad a kánikula. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. Térségünkben többfelé élénk lehet a nap folyamán a déli szél. A hőmérséklet éjszaka 21, napközben 39 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően rövidesen jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Kegyelem, ezt nem én mondom, hanem Curtis, ő érkezik. Előtte viszont a House of Glass dala szól a Disco Down, a Best FM-en.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Jönnek az adópercek, vendégem Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Milyen problémák merülhetnek fel az adóelőleg nyilatkozatokkal kapcsolatban?
1: Sokszor az SZIA bevallás elkészítésekor szembesül azzal az adózó, hogy a korábbi adóelőleg nyilatkozatokban szereplő adatok helytelen megadása az adatokban bekövetkező élethelyzet változások miatti módosítások bejelentésének elmulasztása a már igénybe vett kedvezmények visszafizetésének kötelezettségét okozza. Ezek a kedvezmények 30 év alatti anyák kedvezménye, 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 3 gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 2 gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a csecsemő gondozási díj, a gyermek gondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény. Az adóelőleg nyilatkozatok módosítása is leggyorsabban az ONYA rendszerben tehető meg, de hagyományos módon papír alapon is intézhető.
0: Melyik a leggyakoribb hiba?
1: A nyári időszakban a leggyakoribb probléma a családi kedvezményhez kapcsolódó nyilatkozat módosításának elmaradása. A gyermek befejezi a középiskolát, és a szülő már nem lesz jogosult családi pótlékra, amely jogosultság az alapja a családi kedvezmény érvényesítésének. Megváltozik a kedvezményezett eltartott és az eltartott státusz. Így változik, vagy megszűnik a családi kedvezményre való jogosultság. Például egy 40 feletti anya, 2 gyermeke közül az egyik általános iskolás, a másik júniusban fejezte be a középiskolát, és nappalin tanul tovább az egyetemen. Az év első felében 2 kedvezményezett eltartott gyermek után érvényesíthet egy családi kedvezményt az anya. Július 1-től azonban a leendő egyetemista gyermek már nem lesz kedvezményezett eltartott, csak eltartott. Így a 2 gyermekes kedvezmény mértéke megmarad ugyan, de már csak egy gyermek után érvényesítheti az anya. Amennyiben a nagyobb gyermek nem tanul tovább, hanem dolgozik, akkor már csak az egy gyermekes kedvezmény érvényesíthető, mivel egy kedvezményezett eltartott lesz a családban. A témában részletes tájékoztató olvasható a NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon. További tájékoztatás kérhető a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: Tisztelet, köszönöm szépen az információkat! Folytatódik a zenei maraton, hiszen nálunk nincsen megállás, sem megszakítás. Ellenben már is érkezik Brandy, valamint Mónika a 90-es évekből, itt a Cica Harc, The Boy Is Mine.
2: Look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. A kánikulában figyeljünk a fényvédőkrémek megfelelő kiválasztására és használatára. Olyan krémet érdemes választani, amely véd az UVA és az UVB sugárzások ellen is. Arcra, illetve az érzékeny testrészekre használjunk minimum 30-as, de inkább 50-es faktorszámú készítményt. Nagyon fontos a gyakori kenés, két óránként újra kell magunkat krémezni, amennyiben izzadunk vagy fürdünk, akkor újra be kell kenni a bőrünket. 11 és délután 3 óra között ne menjünk a tűzőnapra, és figyeljünk arra is, hogy árnyékban is le lehet égni. Egyébként a többszöri leégés megemeli magasan a melanóma kockázatát. A kánikulában a gyakoribbak a rosszulétek, ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy nem a háziorvosi rendelőt kell hívni, hanem a 104-et az alábbi esetekben. Ez nem más, mint az erős hasi fájdalom, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, veszélyes mértékű 180 feletti magas vérnyomás, sztrókra vagy agyvérzésre utaló jelek, száj elfeddülése, kéz vagy lába mozgatásának zavara, nem utolsó sorban beszédképtelenség vagy pedig erős beszédzavar. Amennyiben ilyet tapasztalunk, azonnal a 104-et kell tárcsázni. A folytatásban velünk lesz majd a TNT legfrissebb dala, az Ébren álmodtunk, csak úgy, mint a Unique, és a Mi van a nevedben.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

Smile.

0: Dead.
1: A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Ma indul az Ördökatlan Összművészeti Fesztivál, ahol több helyszínen zajlanak majd a programok. A nappali előadások mellett este érkeznek a zenészek is, mint például Esti Kornél, Péter Fibori és a Love Band, a Budapest Bar, az Analóg Balaton, a Csíkzenekar, a Bohemian Betyársz, a 30Y, a Kis Csillag és a Besodrom is. Hamarosan megtudjuk, hogy mi minden történt Bécset és a környékben, jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, előtte viszont folytatódik a zenei maraton Olai Bolyás slágerével, Szól már és a Baby a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen irány a tengeren túl, ahol az új évezredben a hatalmas népszerűségnek örvendett Ja Rule és Ashanti is, főleg együtt. Always on Time a Best FM-en hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pécsi cégek és létesítmények is spórolnak az energiával. Folytatódik a kánikula, holnap 39 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Pécsett több intézménynél. A Zsolnai Örökségkezelő azt közölte, naponta délután 5 és este 10 óra között lekapcsolja klímaberendezéseit és a folyadékhűtőket. Emellett a Kodály Központ és a Zsolnai negyed díszkivilágítását. A tükebusz módosította az elektromos buszok töltési idejét, azért, hogy ne a csúcsidőszakban terheljék a villamos energiahálózatot. Emellett átmenetileg szüneteltetik a buszok külső mosását is. A Biokoma takarékosság jegyében hétfőtől határozatlan ideig naponta délután 5 órakor kikapcsolja a városban működő ingyenes elektromos autótöltőket, és másnap reggel

0: pótolni tudják a vizet. Az aktuális vízállások a vízügy.hu oldalon követhetőek. Eredményesen pályázott kővágószőlős önkormányzata a Magyar Falu programban. A település közel 21,5 millió forintot nyert a művelődési ház és könyvtár felújítására, melyből az épület homlokzata, lelátója és tetőterasza újulhat meg, emellett elvégzik a belső terek festését is. Több mint 38 millió forint érkezik egy új, szilárd burkolatú útszakasz kialakítására. A tervek szerint a pénzből az Arany János utca egy eddig burkolatlan szakaszán végzik el a fejlesztést. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani, a jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlőbe vezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint továbbra is marad a kánikula. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. Térségünkben többfelé élénk lehet a nap folyamán a déli szél. A hőmérséklet éjszaka 21, napközben 39 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, ami neked köszönöm, jó pihenést, holnap 3-kor a szokott időben visszavárlak. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László, jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Kezdünk Jarullal és Ashantival, Always on Time.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Még mindig várom a közlekedés legfrissebb híreit, hogyha bármit tapasztalt az utakon, a számom 30-as 889 107-es, lehet üzenni SMS-ben vagy akár Viberen keresztül, és ha már közlekedés, akkor mindenféleképpen érdemes feltankolni vízzel, mielőtt bármere is elindulnánk. Hamarosan folytatom egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz Kylie Minogue, a Volvox, most pedig a 90-es klasszikus 96-ból, itt van Inika Mose és a Here Comes the Hustaper a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Herke Miklós pécsi fitness edzővel, témánk továbbra is a fogyókúra.
1: A másik, hogy ugye nem megalapozott, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szakirodalom, amit tudunk róla, és ami ki tud derülni ebből a szakirodalmi írásokból, az nem feltétlen azt a diétás módszert támasztja alá, vagy azt a fogyókúrás módszert támasztja alá, amit éppen esetleg tanácsol nekünk valamilyen internetes oldal, esetleg ismerős, vagy bármilyen módon terjed, mert ugye sajnos ezek a diéták számos módon terjednek, szájhagyomány útján, rokontól, ismerőstől, szomszédtól, esetleg egy csomó internetes oldal felhoz ilyen diétákat, mégpedig elég hatásvadász módon nyilván a kattintásunkért, csak hogy ezt már valaki meg is csinálja, amit ott leírnak, ez már egy egészen más kérdés. Alapvetően ezek miatt az jellemző ezekre a diétákra, hogy nem feltétlen egészséges, és nem feltétlen tartható. Ugyan rövid távú hasznuk úgymond van, hogyha egyedüli haszonnak a fogyás nézzük, azonban hosszú távon mindenképpen negatíva jövünk ki az ilyen diétákból. Én azt gondolom, hogy a rövid távú eredmény is egyedül a kalória deficitnek köszönhetően lesz ezek a diéták miatt. Nem azért, mert bármennyire is másabb lenne, mint egy, vagy bármennyire is kedvezőbb lenne, mint egy működő diéta, ami akár tudományosan megalapozott, hanem ugyanúgy egy kalóriadeficitet alkalmaz, csak egy olyan tarthatatlanul összerakott diétával ér el kalóriadeficitet, amibe bele fog bukni az ember, és ez miatt belekerülhet egy ilyen ördögi spirálba, amikor is ugye romlik az önmaga szemébe a megítélése, hogy ő erre nem képes. Lehet, hogy következőre, ha találkozik egy jól összerakott diétával, már bele se kezd, mert összemosa esetleg a fogalmakat a fejébe az előző diétával, vagy már nem lesz hozzá önbizalma. Tehát maga a fogyókúra egy rettentő kártékony dolog tud lenni, hogyha ezek a felsorolt dolgok érvényesek rá. Ellenben az életmódváltás az egy sokkal összetettebb dolog. Én ezt mindenképpen onnan indítanám, hogy az életmódváltás az valójában nem egy táplálkozásbeli váltást, és nem egy edzés bevezetését jelenti az életünkbe, hanem ennél sokkal többet. A legalapabb, amit az életmódváltásnak jelentenie kéne, hogy az élethelyzetünket próbáljuk javítani. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi élethelyzetünk nem biztos, hogy lehetővé teszi azt, hogy olyan edzésrendszert és olyan táplálkozási rendszert kövessünk, ami támogatja a mi céljainkat. Tehát, hogyha esetleg mérgező emberi kapcsolataink vannak, akkor nem kapunk elég támogatást ahhoz, hogy mi ebbe kitartóak tudjunk lenni. Hogyha nem egy rendszerben éljük a napjainkat, akkor bizony nem fogunk helyet találni az edzésnek ebben a rendszertelen életvitelben. Hogyha olyan lelki traumáink vannak, ami miatt kompenzálunk esetleg táplálkozási szokásokkal, ugye nyilván rossz táplálkozási szokásokkal, akkor hiába kapunk egy jó táplálkozási tervet, nem fogjuk tudni követni, hiszen táplálkozással próbálunk kompenzálni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maratonban rövidesen szól az újdonság Geszti Pétertől és Péter Fiboritól, előtte játszik a Bermuda, Monte Carlo.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a Hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap Akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
4: Már a restartra is készülnek Pakson. Gyermek házi állata lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túszul ejtette volt nejét, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ennek a folytatásban lesz majd jelentősége. Amennyiben bejönnek az előrejelzések és nagyobb mennyiségű csapadék esik a Duna osztrák-német vízgyűjtőjén, egy héten belül emelkedhet a Duna vízszintje itthon is, és akkor újra startolhatnak ezek a blokkok. A miniszterelnök hangsúlyozta, holnap és holnap után 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismét szükség van arra, hogy a háztartások főként este takarékoskodjanak az energiával. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
4: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. E szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az értünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopian címmel családi délután lesz a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Itt az újabb kihívás megtartani a mínusz 700-at, több vármegyében is küzdenek a bozott tüzekkel, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzem mellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány főhangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawatttal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bácskiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz hű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
5: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
4: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40

Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 3 centim múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése. Több hullámban támadnak a pollenek, júliusban is túlóráztak a földrengésmérő műszerek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőséget és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfű szezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze 2-t érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmada egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező dal.

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem öntözik a lábukat. Hát Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép. Jön a Stronger!

a szép sztori. Gyönyörű lány, a fej és sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztori.

like a DJ. So listen, what I

Best FM, a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már 5 centivel a kritikus szint felett a Dunapaksnál, 20 vasút vagy hévvonalon kellett korlátozni a sebességet. Országszerte ellenőrzik az akugyárakat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 5 cm-t nőtt a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó jelenleg is működő turbina stabilan termel, írta ki este 6 óra tájban közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte azt is, hogy az akkori adatok szerint 500 megawattal fogyaszt kevesebb energiát az ország az előrejelzetnél, és ez a lakosok, valamint a cégek önkorlátozásának köszönhető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány.hu oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő és bozót tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt vízosztás. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Jelezzük a 112 operátorának, hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival a következő órában, és egy 9 és 10 óra között ez pontosan mit jelent? Hát itt lesz velünk Danny Minogue az I Begin to Wonder, jön az Artful Dodger, Craig Daviddel és a Rewind-dal, Kanye West is hozza a Stronger, illetve Crystal Waters a 100% Pure Love-ot.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zené.

Best FM a legjobb zenék holnap és holnap után szerdán és csütörtökön fog csúcsosodni. Ez a napok óta tartó kánikula, 39 fokos nappali maximum, szél, felhő és csapadék nélkül kell majd kibírnunk a szerdát és a csütörtöket, és aztán majd visszatér a normálisabb 34-35 fokos nappali maximum az időjárás. Szóval ilyen nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi sivatagi idő lesz holnap. Desert Rose, ez jön most egy Stinktől, és Shab Mamitól a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék nem csak az idei év, de nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők egyik leglátványosabb koncertjével turnézik jelenleg a világban Kanye West. És ha bár az Európába tervezett koncertek száma megfeleződött, mert valahol nem tudták garantálni az általa kívánt biztonságot, valahol pedig egész egyszerűen nem engedték be az országba az általa korábban tett antiszemita kijelentések miatt, azért, hogyha valaki még akarja, akkor Európában megnézheti. Most pénteken Portugáliában lép fel. Jön Kanye West és a Stronger.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossén azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossén és a Catch itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár ránk, halálos áldozata is van már az erdőtüzeknek, kullancs veszélyre figyelmeztet a Nébi. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, holnap és holnap után 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát. Ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag elegettéve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emelt vádat ellene a Budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy meddig jutunk el a következő órában, hát majd meglátjuk, van rám 60 percünk. A Savage Garden azt ajánlja, hogy menjünk el a Holdig meg vissza. Ennél egy picikét, hát hogy is mondjam, csak optimistább vagy nagyra vágyóbb DJ Sammy, ő egészen a Mennyországig repít majd minket a Heaven-nel. Sean Paul és a Temperature pedig indítja az órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Nagyon sokáig nagyon sokan német csapatnak gondolták ezt az együttest. Közel a határhoz működtek ők, de egy holland zenekarról van szó. Ám az kétségtelen tény, hogy egy német kiadónak köszönhetően ismerte meg anno az egész kontinens a Flip the Script nevét. Szóval egy holland rap duo, a Flip the Script, a YouTube-ben. Itt most a Best-en, a legjobb zenék között.

legjobb zenék. A pontos tarifára vonatkozólag sajnos sehol nem találtam információkat, de a most érkező úriembert lehet csak ilyen félplébekes fellépésre és rendes nagy zenekaros koncertre is bookingolni. És gondolom bármelyikről is van szó. Ez a dal tudja, hogy a repertoár részét képezi. Érkezik Danzel a Pump It Up-pal itt a Westen, a legjobb.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightoljal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Beszélhetem a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton. Mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Szakaszos és időszakos lezárás délután 4-től egészen évfélig. Az Albert Flórián úton, az Üllői úti felüljáron melletti mindkét oldali szervizúton, Fék utca, Gyáli út, és a többi, és a többi. És ezeken a szakaszokon megállés tilos lesz reggel 6-tól egészen.

Best of a legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózás a világszerte. Azért egy új kislemez pár héttel ezelőtt Felix the House 2-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best of a

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD, ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében, 6-tól 8-ig ezeket fogjuk meg mixelni szerdai rezidensükkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék.